0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.